0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 25-e péntek, déli 12 óra van. Évtizedes munkát ismertek el a Békés Csabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békés Csabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békés Csabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békés Csabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátette, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a Békés Csabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégák. Álltak. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett Békési Népi Építészeti Tanácskozás központjában. A Békésvárosi Művelődési Központban csütörtökön indult háromnapos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossáválás és a szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtizedek és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békés Csabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épértelmű, egyéb sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felső oktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békés Csabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békéscsabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békéscsaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békéscsabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békéscsaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békéscsabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. liget futást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Czvak József technikum tanuló azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békéscsabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diák Sport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzliszelettel jutalmaztak a szervezők. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: 1500 bringás reggelit osztottak ki Békéscsabán, közös erővel mentettek ki egy horgászt a 3-as körösből. Látványos halójelenség Békéscsaba felett időjárási frontot jelezhet a fénygyűrű. Már is mondom a részleteket. Összesen 1400 csomag brióst és almát osztottak ki kedden Békéscsaba 4 helyszínén azoknak, akik kerékpárral indultak munkába, iskolába vagy óvodába. Az autómentes hét alkalmából szervezett bringás reggeli helyszínein a város vezetői is bekapcsolódtak az osztásba. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a visszajelzések rendkívül kedvezőek voltak, a biciklisek mosolyjal fogadták a figyelmességet. Tapasztalatai szerint a felújítások miatti terhelések ellenére is jelentős kerékpáros forgalom van a városban. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a hagyományos akcióval arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a környezetvédelme érdekében érdemes az autó helyett a fenntartható közlekedési formákat választani. A városvezető hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan fejleszti a kerékpáros infrastruktúrát. Jelenleg is zajlik az építőkútja 2. ütemének építése, a Dobozóti kerékpárút teljes, több mint 2 kilométeres korszerűsítése, valamint egy új bicikliút kialakítása az északnyugati ipar terület felé. Nyílt pályázatot írtak ki 9 megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi kormányhivatal kormány megbízotti tisztségeinek betöltésére. A kiírás Békés megyét is érinti. A pályázati feltételek között a felsőfokú iskolai végzettség mellett legalább 3 éves közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási tapasztalat szerepel. A jelentkezéseket szeptember 25-én éjfélig várják. A pályázók több tisztségre is benyújthatják a dokumentumokat, azonban minden érintett kormányhivatal esetében külön szakmai koncepciót kell elkészíteniük. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként nyílt meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Szent István téren. A szabadtéri tárlat az elmúlt 2 év legfontosabb hazai társadalmi, kulturális és sport eseményeit mutatja be a legkiemelkedőbb fotóriporterek munkáin keresztül. A pályázatra több mint 250 szerző csak nem 2400 alkotással nevezett, melyeket egy nemzetközi zsűri bírált el. A kiállítást megnyitó Varga Tamás alpolgármester kiemelte, a békéscsabaiak már 7. alkalommal láthatják az aktuális sajtófotókat. Hozzátette, hogy a tárlat azért örvend töretlen népszerűségnek, mert az elgondolkodtató alkotások mellett évről évre megállnak az emberek. Bánkuti András a kiállítás kurátora elmondta, hogy a képeken megrázó emberi sorsok és fontos társadalmi pillanatok kelnek életre. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi zsűrizésnek köszönhetően a magyar fotográfusok színvonalas munkáira külföldön is felfigyeltek. A Szent István téri ingyenes tárlat október 22-ig tekinthető meg Békéscsabán, ezt követően Sándorfalvára, majd Rákospalotára utazik a vándorkiállítás.

0: Összehangolt mentőakció zajlott tegnap kora este a hármas körös gyumándrődi szakaszán, ahol egy nehezen mozgó 68 éves férfit mentette ki egy fennakadt horgászhajóból. A férfi éppen új kikötési helyet keresett a folyón, amikor a hirtelen feltámadó szél meglökte a hajóját, ami fennakadt egy vízparti fán. Mivel egyedül képtelen volt kiszabadulni, a férfi a gondos óráján keresztül kért segítséget. A diszpécser azonnal értesítette a Békés megyei rendőrfőkapitányságot, ahonnan a gyumándrődi rendőrök és a katasztrófa védelem egységei a kikötőbe siettek. A bajba jutott horgász nem tudta pontosan megadni a helyzetét, ezért az egyenruhások telefonon tartották vele a kapcsolatot. A gyors megközelítés érdekében az egyik rendőr felkérte a helyi vízitúra megállóhelyi üzemeltetőjét a közreműködésre, aki motorcsónakjával és két tűzoltóval a fedélzetén azonnal a fennakadt hajó keresésére indult. A horgászt épségben átemelték a csónakba, a kikötőben pedig átadták a mentőknek. Az idős férfi nem sérült meg, így orvosi ellátást nem igényelt, és hazatérhetett családjához. A tűzoltók a horgászhajót is biztonságosan a parthoz vontatták, a rendőrség pedig köszönetet mondott a társhatóságoknak és a civil segítőknek a gyors együttműködésért. Különleges és látványos légkör optikai jelenséget figyelhettek meg a Békés csabaiak kedden reggel, amikor a nap körül egy fényes, szivárvány színű haló jelenség, vagyis fénygyűrű alakult ki. A szakemberek kiemelik, hogy a halót sokan összetévesztik a szivárvánnyal, azonban még az utóbbit a vízcseppek, addig a haló jelenséget a magas légkörben lebegő jégkristályok hozzák létre. Az általában 5 és 10 kilométeres magasságban található fátyolfelhők apró hatoldalú kristályain megtörő és visszaverődő napfény leggyakrabban egy 22 fokos sugárzású gyűrűt rajzol ki a nap vagy a hold körül. A meteorológiai tapasztalatok szerint a kora reggeli haló gyakran egy közeledő időjárási front előhírnöke. Bár a fátyolfelhők önmagukban nem hoznak csapadékot, a magasban érkező nedvesebb és hidegebb légtömegek miatt a jelenséget követő néhány napban megnövekedett felhőzet, eső is várható. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb pénz folyt be Békés Csaba önkormányzatához a vállalkozások szeptember közepén esedékes iparőzési adóelőleg befizetéseiből. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint ez a jelentős elmaradás rendkívül nehéz helyzetbe hozza a várost. A városvezető hangsúlyozta, hogy elkötelezettek a stabil működés mellett, és mindent megtesznek a 2026-os költségvetés egyensúlyának megőrzéséért. Ennek érdekében a polgármester egyeztetéseket kezdeményez a helyi meghatározó cégek vezetőivel. A Békés Csabai közgyűlés csütörtöki ülésén kiemelten tárgyal a kialakult pénzügyi helyzetről, valamint a költségvetés első fél éves alakulásáról. A büdzsé főösszege az év során 40 milliárd 100 millió forintra emelkedett, és az első 6 hónapban a tervezett bevételek 60, míg a kiadások 47%-a teljesült. Korszerű kollégiumi lakóegységeket adtak át a Békés Csabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban. A fejlesztés elsősorban az intézményben tanuló élsportoló röplabdás lányok lakhatását szolgálja. A nyári szünetben végzett két hónapos munkálatok során a korábbi 3 hatágyas közös fürdőszobás szobahelyén 4 kétágyas és 2 háromágyas lakóegységet alakítottak ki, amelyek mindegyike saját vizes blokkot kapott. Így a férőhelyek száma 18-ról 14-re módosult, a komfort fokozat ugyanakkor jelentősen emelkedett. A beruházás teljes összege 83 millió forint volt, ebből 80 millió forintot a Magyar Röplabda Szövetség biztosított TAO támogatásból. A fennmaradó 3 millió forintot pedig a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület fedezte, tájékoztatott Borbola István, a klub operatív igazgatója. Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a döntéseik során szigorúan vizsgálják a célok megalapozottságát, azonban itt nem volt kétség a fejlesztés indokoltsága felől. Kiemelte, hogy a városban működő röplabda akadémia miatt az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok, akiknek elhelyezéséről gondoskodni kell. Hozzátette, az egyesület és a gimnázium együttműködése a sport teljesítmény mellett a tanulmányi eredményekre és a nevelésre is nagy hangsúlyt fektet. A kollégium az önkormányzat tulajdonában áll, ezért a beruházáshoz a város jóváhagyására is szükség volt. Szarvas Péter polgármester szerint a fejlesztés túlmutat egy egyszerű épületfelújításon, hiszen térségi és országos jelentőségű projektről van szó. Úgy véli, a klub folyó szakmai munkaminősége, valamint a megye egyik legerősebb középiskolája együttesen komoly vonzerőt jelent a fiatal sportolók számára.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Egyed Zoltán, díszlet és jelmeztervező, szcenikus és látványtervező lesz, aki 2020 óta a színpadi tervezőket, vagy más néven szcenográfusokat, színházépítészeket és technikusokat tömörítő világszervezet, az OISTAT magyarországi elnöke. A 2017-es színháztechnikai világkiállítás kiállítója volt Tajvanon, ahol a Békés Csabai Jókai Színház Karkitémia című darabjába Vámos Zoltánnal közösen tervezett technikai megoldását mutatta be. Beszélgetünk művészi pályáról, sikerekről, különleges tervezésekről, a színpadrendszerek, illetve a technika fejlődéséről, és azt is megtudhatják, hogyan kerül egymás mellé a barokk kulisszaszínpad a képregénnyel. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a színházművészet. Az elmúlt közel 500 évben jelentős fejlődés történt a színpadtechnikában. A 16. században kezdődő fejlesztések csúcspontja a mindent elrejtő barokk kulisszaszínpad, melyet 1628-ban alkalmaztak először. A jó díszlet lehetőséget teremt a magas színvonalú színészi játékra. A mai vendégem ennek a varázsvilágnak a tudója, aki 2013 óta rendszeres szereplője a színházi világnak, ma pedig oktatja is tudományát. Köszöntöm a stúdióban Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezőt, szenikust és látványtervezőt. Szia Zoli, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia, köszöntöm az hallgatókat én is.
1: Mi a titka a jó díszletnek? Mitől lesz jó a díszlet?
2: Hát ez egy elég érdekes, egy megösszetett kérdés. Igazából, így amit én tapasztaltam, hogy nincsenek szabványok. Nyilván vannak szabályok, amikre az ember nyilván figyel, de minden díszlet egy teljesen új nulláról való kezdés. Mert annyira sokrétű szempontrendszernek kell megfeleljen, hogy emiatt nyilván fontos az, hogy ahogy mondtad, hogy a színészi játékot erősítse, ne legyen az, hogy elnyomja, vagy annyira kirívó, hogy a néző csak...
1: Tehát, hogy
2: igen, és egyébként rossz szó maga ez a díszlet is, mert ez annyira így dekoráció, tehát olyan, mint egy karácsonyfa dísz a fejünkben, pedig ez nem díszlet, hanem igazából én mindig úgy gondolkodok, mint tér. Tehát, hogy teret hozunk létre, amiben emberek vannak, mozognak, nem csak a színész, hanem a néző is ott van, a kettő együtt, és ezek hatnak egymásra, érzelmeket, benyomásokat adnak nekünk, az, hogy mi hogy vagyunk ebben a térben elhelyezve, kihez képest, milyen pozíció. Tehát rengeteg féle szempont van, hogy ami egy díszletet, vagy egy játékteret azzá olyanná tesz, amilyen.
1: Akár azt is mondhatjuk, hogy egy darabnak két rendezője van, az egyik rendező a színészeket instruálja, és a másik rendező pedig a teret édi be, a teret rendezi be úgy, hogy az tökéletes harmóniában legyen a színdarabbal, a színészekkel, és hogy a lehető legmagasabb színvonalú színészi játék megvalósulhasson.
2: Igen, de olyan is van, amikor ez az ember egy és ugyanaz. Tehát például Bob Wilson, ő ugye gyönyörű tereket hozott létre, és ő maga rendezte. Tehát, hogy igen, tehát ez oda-vissza így működik, de valóban ez rendezőtől függ. Van, aki jobban átlátja a díszletnek, a játéktérnek a rendszerét, van, aki kevésbé, és akkor neki jobban fogni kell a kezét, vagy jobban segíteni kell az ő munkáját. De azért a rendező az, aki minden esetben az egészet, mint egy komplex egészet át kell fogja. És a végén a végső felelősség az mindig az övé. De azért van ez a partnerség jó esetben.
1: Egy színdarab díszletének vagy látványtervének az elkészítésére a rendező szokott felkérni, vagy pedig esetleg a színigazgató? Tehát milyen szabályok vannak ebben? Vannak-e egyáltalán szabályok?
2: Hát igen, általában igen, vannak rendezők, akik szívesen dolgoznak velem, és akkor ők legközelebb is felkérnek, de olyan is volt már, hogy igen, hogy a színházigazgató kért meg, és mutatott be egy rendezőnek, tehát többféle útja van ennek.
1: Tehát igen. Nincsen egy gyakorlatilag egy merev formája,
2: nincs.
1: Forma rendszere.
2: Ami fontos, hogy ugye megismerkedni emberekkel, kapcsolatokat létesíteni, ápolni, ami által szakmailag is az ember előre tud haladni.
1: Mi a különbség a színpad működtetésében, illetve a színpad berendezésében mondjuk egy színház és mondjuk egy zenei koncert között? Mivel hogy te szcenikus is vagy, tehát amikor ezt a tudományt tanultad, és ugye ezt oktatod is, ott kifejezetten a színházra készítik fel a hallgatókat, vagy pedig a színházra és a zenei világ kiszolgálására is.
2: Ahol én tanítok, ugye ott színpad és rendezvénytechnikusként fut az oktatás, tehát valóban úgy van, ahogy mondod, hogy nem csak színházra készítenek föl, hanem koncertre, rendezvényszervezésre is, de én azt gondolom, ugye a szakmai indítatásomból kifolyólag, hogy azért én színház technikát tanítok. Tehát, hogy az a természetesen nyilván, hogy más egy koncert, más egy színházi előadás, de nekem, mivel a színházom a szívemnek a csücske, és azt gondolom, hogy egy színház nem azt mondom, hogy technikailag nagyobb kihívást jelent, mint egy koncert, mert ez nem minden esetben igaz, hát, tudjuk, milyen óriási koncertek vannak, meg fesztiválok, de hogy emberileg, szellemileg a legembert próbálóbb, mert hogy ugye itt színészek vannak, rendezői koncepciók, sokszor egymásnak ellentmondó követelmények, tehát hogy ez az asztal például legyen könnyű, de lehessen ráállni és táncolni rajta, tehát ez már egy ilyen ellentmondás, és ezekre mindig tudni kell válaszolni. Nyilván egy koncertnél is vannak olyan esetek, hogy vannak ilyen kívülő helyzetek, de azért a klasszikus értelembe vett színház az mindig valahol egy másfajta kihívást jelent.
1: Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a színészekkel és a rendezővel együtt éled meg a darabot, hiszen rendkívül bele kell feltételezhetően élni magad ahhoz, hogy egyfelől ugye az igényeknek is megfeleljen az általad elkészített díszlet és látványterv, ugyanakkor viszont neked is ugye nagyon magas szinten kell ismerni a színdarabot ahhoz, hogy egyrészt inspirálódhass, és tényleg a lehető legjobb, legalkalmasabb díszletet elkészíthest hozzá.
2: Igen, igen. Én mindig, és főleg a jelmeznél ez igaz, hogy szeretem így megkérdezni a színészt, hogy érzi magát a jelmezben. Mert ha ő nem érzi jól magát a jelmezben, amit gondoltam neki, akkor az a játékát, hát nem mondom, hogy lerontja, de érzelmileg van egy akadályozó, és ez igaz a díszletre is, szerintem, hogy egy olyan teret hozzak létre, amiben hát rosszul, de jól érzik magukat a színészek. Tehát, vagy azok, akik ott dolgoznak benne. Tehát, hogy nem az, hogy jól érzik magukat, hanem hogy tudjanak azonosulni, vagy elmélyülni az adott darabnak, vagy annak az előadásnak a hangulatában. És segítse azt, hogy ha ez egy lakás, vagy egy tér, akkor a színész is bejön, és érezze, amit szeretnék a nézőnek is nyújtani. És ez érdekes, van erről egy érdekes történetem, amikor volt olyan, ez a Kiskakasnál volt, hogy az egyik ruhával nem tudtam mit kezdeni, tehát nem tudtam, hogy mi legyen a jelmez, és akkor beültem egy próbára, és megnéztem a előadást, és láttam, ahogy a színésznő viseli magát a próbán, és az ő karakteréből megihletődtem. Tehát, és onnantól hazament lerajzoltam, és kész volt.
1: Nagyon érdekes. Igen. És akkor itt tegyük hozzá a kedves hallgatók kedvéért, hogy a Kiskakas Gyémánt félkrajcárja volt az első önálló díszlettervezésed, és az első jelmeztervezésed is 2013-ban, itt Békés Csabán, a Békés Csabai Jókai Színházban.
2: Így van.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a színrajzoktól a látványtervezésig, valamint a képzőművészettől a színpadtechnikáig.

0: Sportrádió.
1: Hogy kerültél erre a pályára? Gyerekkorodban volt elképzelésed, hogy esetleg valamilyen formában a színház irányába fogsz orientálódni, vagy volt valamiféle szülői vagy családi indítatás?
2: Én nagyon szerettem rajzolni, mindig is szerettem magát a kézi rajzolást, és igazából, meg az, hogy világokat így létrehozni, tehát hogy ez mindig is úgy inspirált, érdekelt, és akkor a gimnáziumban volt nekem egy nagyon-nagyon kedves rajztanárnőm, a Koroncai Andrának hívják, és amikor ugye az ember ott van a pályaválasztás előtt, ugye én is odaértem, és hát gondolkoztam ezen a művészeti pályán, és mivel, hogy megvan ez a rajzolásnak ez a szeretete, én először azt gondoltam, hogy formatervezőnek kéne menjek az Iparművészeti Egyetemre, de ahogy ő látta a rajzaimat, mert akkoriban jártam egy ilyen festőkörbe, az MS Mester, ez Budapesten van egy festőkör, és ott sokat színnel rajzoltam. És ahogy ez a tanárnőm látta ezeket a rajzaimat, azt mondta, hogy az én rajzaim alapján inkább képzős vagyok, mint iparos. Tehát, hogy ezt most nem tudnám elmondani, hogy pontosan, illetve nagyjából érzem, hogy ez mit...
1: Tehát inkább a képzőművészet irányába gondolt irányítani téged, mint az iparművészet irányába.
2: Igen, pontosan. És végül is így és igen, és akkor ott volt ez a képzőművészeti egyetem, és maga ez a látványtervező szak, ami nekem nagyon megtetszett pont emiatt, hogy ugye ilyen kis világokat hozunk létre, és ez inspiráló volt nekem.
1: A színművészeti egyetemre is jártál, ha jól tudom, akkor ott végezted el a szcenikus képzést.
2: Igen.
1: Ez előtte volt, vagy esetleg közben?
2: Közben volt. Tehát volt az egyetemen egy halasztásom, és abban az időszakban kezdtem el, aztán folytattam az egyetemet, és akkor végül is már úgy fejeztem be ezt a színművészetén, ezt a műszaki vezetőképző, vagy szenikus képzőt, hogy már akkor itt dolgoztam Csabán, és akkor, akkor munka mellett fejeztem be, és az izgi volt, mert ugye följárkálni Pestre mindig hétfőnként, de jó volt, örülök, hogy megcsináltam, mert szeretem úgy több oldalról látni ugyanazt a problémát, és így ez megvan így a színház kapcsán.
1: Ma már gyakorlatilag ugyanilyen képzésen, vagy hasonló képzésen tanítod a fiatalokat.
2: Igen, meg is szimpatechnikusok. Igen, ők is. Nekik tanítok, ugye. És tanítottam eddig ábrázolás technikát itt Békés Csabán.
1: Ez egy műszaki rajz gyakorlatilag, ugye? Tehát így a színpad kiszolgáló, csak hogy hát a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, persze, meg hogy maga a szcenika is, a színház.
2: A szcenikus, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy a szcenikus az, aki olyan, mint a dramaturg, csak nem az irodalommal foglalkozik, hanem fizikával. Tehát, hogy van egy művészjelk, egy látvány, azt hogyan lehet lefordítani fizikai, technikai nyelvezetre. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy gyönyörű felhő, belibeg és napsütés és fény áradat jön mögül le a képen, akkor az hogy lehet technikailag megoldani?
1: Jól sejtem, hogy egyébként nem csak a díszlet és egyes látványelemek tartoznak bele, hanem mondjuk a függönymozgatás is.
2: Persze, hát minden, ami
1: minden, ami ugye gépészet, mindent, amit mozgatni kell, annak a megtervezése, kiviteleztetése és a mozgatása az ő feladata.
2: Hát nem csak az ő nyilván, mert ez azért csapatmunka, tehát ott van a színpadmester, díszítők, rengeteg. Tehát ezt mindig elmondják, ugye, hogy amikor az emberek látnak pár színészt a színpadon, akkor annak a hányszorosa van a háttérben, akiket sosem látnak.
1: A kulisszák mögött.
2: Tehát, hogy igen, ez így működik.
1: A bevezetőben ugye említettem a barokk kulissza színpadot, ami mai napig is használatban van, de sok mindenben lettek azért újítások és továbbfejlesztések, és ezeket nektek mind ismerni kell. Milyen különlegességeket említenél a fejlesztésekben?
2: Igazából nagyon érdekes, hogy amiket ma klasszikus Magyarországon kőszínháznak nevezünk, azokat ugye igazából a Helmer és Felmer tervezte, illetve hát ahhoz hasonló, tehát ez a tipikus proszénium színpados színház, és hogy igazából ez a formáció, ez megmaradt. Nyilván jön egy csomó minden hozzá, stúdiószínpadok, szabadtéri színpadok, de hogy azért ez mégis úgy mind a mai napig, tehát ez az egy nézetűség, amikor a néző ül egy nézőtéren, és a színpadra, mint egy ilyen kis képernyőre tekint rá, és ott ilyen reliefszerűen mozognak a színészek. Ez érdekes, és ugye trégerek vannak, tehát ezek a díszlethúzók a színpad mélységében, meg oldalsó lábak, ez valahogy megmaradt. Nyilván ez egészült ki, meg süllyedők vannak, stb.
1: Tehát ilyen hidraulikus süllyesztő szerkezetek.
2: Igen.
1: De a technika ez például, az ugyan fejlődött, de az alapfelállás az
2: megmaradt. Tehát ez a struktúra, igazából ez a Wagneri struktúra már, illetve hát nem van, mert előtte is már ezt használták, de ugye ő tette ezt egy ilyen rendszerbe, és ez nagyon érdekes, hogy mind a mai napig megvan. Például az operaháznak volt ez az Asfalea rendszere, ami ugye az 1800-as évek végén épült, és nagyon jól kiszolgálta, azt hiszem 80-as években lett ez lebontva, és már akkoriban egy hidraulikus rendszer működött az operában. Tehát, hogy annyira hihetetlen, fantasztikus.
1: Igen.
2: Nyilván bejöttek például most a LED panelek, ezt most egyre inkább kezdik használni színházban is. Ez nyilván elég kétélű fegyver. Azért mondom, hogy kétélű, mert a színház az nyilván a jelen létről szól, a fizikai jelen valóságról, és amint valami virtuálisan van jelen, az már a színészeknek is, meg a nézőnek is egy másfajta szellemi állapotot jelent, vagy hogy is mondjam. Tehát más az, amikor a színész bejön a színpadra, és ott van a kasírozott sziklafal kifaragva, stb.
1: Ami fogható,
2: ami megfogható,
1: érezhető.
2: Meg más az, amikor van egy kétdimenziós felület, amin kis LED csipek adják azt a képet, amit én nem is érzékelek, mert olyan közel vagyok, hanem csak a néző. Tehát, hogy ez,
1: tehát a nézőtér, a láthatóság az a nézőtéren valósul meg.
2: Igen.
1: Maga a színész pedig úgy érezheti, mint hogy a légüres térben
2: mozogna. Igen, ezt most azért mondom, mert például volt az Egri csillagok, amit itt Csabán csináltunk a Katkó Ferenccel, és ezt ott figyeltem meg.
1: LED falakat használtak?
2: Ott LED falak voltak, és egyébként nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanúgy használtuk, mint a kulissza színpadot. Tehát, hogy ezek nem voltak mozgatva, hanem mivel, hogy ugye LED panel, azt nem kell mozgast, hiszen tudod váltani azt, hogy mit jelenítsél meg a LED
1: tehát
2: paneleken.
1: A képi struktúrák változtak.
2: Igen, a képi struktúrák változtak, de az elrendezés, hogy ott két oldalt voltak hát egy vagy két méter széles és négy méter magas panelek, két oldalt, három sorban, és...
1: Mint a klasszikus
2: kulisszaszínpad esetén. Vagy hát ott nyilván több is előfordul, és hátul meg volt egy, szintén egy LED panel, de az egy nagyobb, az egy háttérként szolgált, ugyanúgy, mint egy, most elképzelsz egy barokk színpadot, akkor ugyanez van. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezek a formák, ezekhez valahogy mégis ragaszkodunk, vagy hogy mennyire működnek.
1: Ehhez illesztitek a modern technikát.
2: És hogy igen, és hogy gyakorlatilag...
1: Nagyon érdekes.
2: Hogy igazából nem is, tehát mondhatnánk, nem változott a struktúrája, csak a szövete, tehát hogy nem textilre festett kép volt ott, hanem LED panelek által létrehozott kép.
1: Most, hogy említetted a szövetet, ha jól tudom, akkor volt olyan előadás, ahol szövetre vetítettetek. Tehát amit elkészítettél, látványtervet, az szövetekre lett rávetítve.
2: Tüllök, ilyen is van. Ugye a LED-nek az előnye a tüllre vetítéshez képest, hogy nyilván sokkal fényerősebb, mivel ez egy fénykibocsátó felület. Amikor valamire vetítesz, akkor azt maga a projektornak a miensége, az árnyékok keletkeznek, akkor azokat valahogy kiküszöbölni. Tehát ez sokkal nehezebb. Világítás szempontjából nagyon megnehezíti a vetítés, hogy úgy világítsál, hogy azt a projekciót, vagy a vetítést azt ne öld meg vele. Tehát ilyen szempontból jobb a LED. Nyilván nem lehet ez mindig eljátszani, meg nem is kell. Németországban volt, Zittauban a Szépség és a Szörny. Na ott volt az, hogy azt csináltam, ott csak tüllőkre vetített felületek adták a díszletet.
1: És megint valami nagyon minimális díszlet volt.
2: Bútorok voltak, bútorok, amikre leültek, amit asztal, szék, stb. És ott ugye nem csak fix képek voltak, tehát nem csak állóképek, hanem mozgó, tehát mozgattam a teret, hogy például most ez jut eszembe, hogy amikor megy a Szépségnek az apja a Szörnynek a kastélyához, és akkor egyszer csak ott azt láttuk, hogy van mögötte egy ajtó a háttérre vetítve, ami egyszer csak kinyílik. És ahogy a színész ment hátrafelé, a tér megjött előre. Tehát mintha mozognánk a térben. Tehát ilyenek voltak, igen.
1: Egész elképesztő vizuális effekteket lehet kelteni.
2: Igen, igen, igen, meg illúziót. És, de ott is érdekes, hogy ott is ez volt, mint ez a kulisszaszínpados elrendezés, hogy két oldalt lábak, és hátul meg egy háttér.
0: Mivel képviseltette magát Magyarország a Látványtervezők Világkonferenciáján, a prágai Quadriennálén? Hogyan lett Egyed Zoltán a színpadi tervezőket, színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet, az OISTAT tagja? Hamarosan megtudhatják a díszlet és jelmeztervezővel folytatott beszélgetésünkből.

0: Startrádió.
1: Ezek gyakorlatilag sokkal könnyebben használhatóak a jövőben a hagyományos díszlethez viszonyítva.
2: Igen, de mondom, azért ez nem megvált. Tehát, hogy ezzel nem lehet mindent kiváltani. Meg nyilván nem mindennek áll ez jól, meg nem lehet ezt mindenre ellőni, mert akkor tényleg menjünk inkább moziba.
1: Illetve akkor meg kell találni ugye azt az érzékeny egyensúlyt,
2: igen,
1: hogy legyen fizikális, igen, díszlet, igen, és akkor a modern technikát is alkalmazzuk.
2: Pontosan. Hozzá. Igen, és akkor még ott van ugye a virtuális valóság, amiről ugye nem beszéltünk, tehát ez is nagyon fejlődik, és jön befelé vagy hát már itt van az előadó művészeteknek a világában. Most voltam Prágában, az idén volt a Prágai Quadriennálé. Ez egy 4 évente megrendezett esemény, ami a világ látványtervezőinek a gyűjtőhelye. Nagyon érdekes, több mint 50 ország ilyenkor elhozza a maga installációit, tehát azoknak az országoknak a díszlettervezői, a krémje úgymond, vagy hogy mondjam, hoz egy alkotást, egy installációt, ami által bemutatja az ő munkáikat. És ezeknek is mindig van a PQ-nak egy tematikája, vagyis egy motto. Az idei motto az volt, hogy rare, vagyis hogy ritka. És ez azért volt ez a motto, mert ugye amikor a szervezők ezt létrehozták, akkor ugye még javában dúlt a
1: koronavírus,
2: COVID, igen, ami nagyon ritkává tette az emberi kapcsolatoknak a találkozásokat, ugye kulturális intézményekbe voltak zárva, minden be volt zárva, és akkor így fölértékelődött az, hogy személyesen tudunk kontaktusba lépni egymással, és így született ez a motto. És igazából nagyon sok mindent bele lehet tenni ebbe, hogy ritka. Ilyenkor az történik, hogy minden országhoz egy... Tehát ugye Magyarországról is jött egy installáció, ez a Devics Botond nevű fiatal díszlettervező, tehetséges díszlettervezőnek a munkája, és nyert is egyébként díjat, ez nagyon nagy büszkeség. A Best Design kategóriában nyert, ez a legjobb design, vagy igen, ezt már nem lehet magyarra lefordítani ezt a szót, mindegy, a legjobb tervezés, de
1: igen, talán ez lenne a legjobb rá.
2: Nem csak tervezés, igen, mindegy. Igen, Devics Botond, illetve a Tarnóczy Jakabbal közös, Jakab volt a rendező, ez a Winterreise Box, ez volt a neve, ugyanis az Örkény István Színházban volt egy előadás, a Winterreise, ugye, ami a Schubertnek ezt a dalciklusán dolgozza fel, és nagyon érdekes volt, hogy ugye ez egy romantikus dalciklus, és az egész, az installáció azt úgy kell elképzelni, egy box, egy fehér doboz belülről, egy 4x4 méteres alapterületű, meg 4 méter magas talán, de mindegy, egy szoba, amiben Borsi Balogh Máté volt ebben a performer, ő ugye opera énekes, és ő énekelte a dalciklus, de egy kék tréning felsőben, és maga a tér az annyira prózai volt, és olyan rideg, és ő ugye nagyon jól rímelt erre a témára, hogy bezártság, mert hogy nem volt utazás, hanem tehát hogy bent volt egy szobában az ének, a performer bezárva, ott volt egy hűtő, egy matrac, egy banános doboz, csupa ilyen profán, vagy ilyen hétköznapi tárgyak, és maga az installációnak a külső oldalán pedig monitorokon tudtad végighallgatni a számokat, tehát hogy énekelte az előadó.
1: Hát ez egy nagyon formabontó felépítés.
2: Hát az volt a jó benne, hogy ugye ezt a romantikus dalt ezt egy ilyen formába teszi, és ettől van egy ilyen nagyon furcsa ellentmond, vagy egy ilyen, tehát feloldja ezt a fajta romantikáját idézőjelben azzal, hogy teljesen egy ilyen rideg, fehér kockába van bezárva az ember, és
1: egy
2: ott
1: olyan környezetben, amilyenben nem vagyunk hozzászokva.
2: Igen,
1: az ilyen
2: pontosan. És ugye az, hogy mindenki be volt most zárva, és erre így ez nagyon jól reagált.
1: 2017 óta tagja vagy az OISTAT-nak. ami a szcenográfusokat, a színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet. Egy kollégáddal, Vámos Zoltánnal együtt egy közös pályázatot adtatok be, amivel nagyon szép sikert értetek el, Tajvanba is eljutottatok ezáltal. Erről mesélnél a hallgatóknak.
2: Ez a Karkitémia című előadás volt itt Békés Csabán, amit a Tege Antal rendezett, és ebbe volt egy olyan technikai megoldás, hogy használtunk egy úgynevezett PDAC fóliát. Ez egy olyan, mint egy LCD kristályos, vagy egy LCD fólia. Ma már egyébként ez teljesen ismert, szerintem. Irodákba szokták ablakra felrakni, hogyha mondjuk egy privát tárgyalást szeretnél, akkor megnyomod a gombot, és akkor az ablak elopálosodik, amúgy meg, illetve nem, akkor igen, tehát hogyha elektromosságot kap, akkor azt hiszem átlátszó, ha meg nem, akkor nem átlátszó, hanem ilyen opálos. És nekünk ugye az volt a cél, hogy volt a darabban egy plexi kocka, egy nagyjából 2x2 méteres méretű kocka, ahol belül ült három ember, a kórus, és azt akartuk, hogy bizonyos időközönként ők megjelenjenek, aztán eltűnjenek, egy csettintésre. Illetve vetíteni akartunk erre a felületre, és először olyan ötlet merült fel, hogy ugye ez a tipikus vetítő motoros fólia, amit az ember leenged, aztán föl, amit egy irodákban is szoktak, de hát ez nagyon lassú, tehát ez ott lefele föl, az szétveri a darabot, és akkor nekiültem így az internetnek, addig-addig mentem, hogy találtam ezt a megoldást, és akkoriban még ez nem volt annyira használva így, én legalábbis nem láttam, hogy így színházban.
1: Igen,
2: tehát ilyen prezentációknál igen, már láttam ilyen videót, de hogy így színházba beillesztve egy ilyen darabnak a működésébe, nem, azóta már többször is láttam több helyen, és akkor így ezt a technikai megoldást adtuk be, akkor volt ez az Oystatnak egy projektje, a TIP, ez a Technical Invention Prize, beadtuk ezt a projektet, és beválogatták a, nem tudom, 13 közé, akiket megjelenítenek ott a Tajvanban a kiállításon, tehát dokumentálva ezek ki lettek nyomtatva, és akkor ott ezt meg lehetett nézni, magát ezt, hogy ez hogy működött, képeket küldtünk nekik, meg egy műszaki, vagy egy ilyen leírást az egészről, és akkor így mentünk ki Tajvanba az Olival 2017-ben.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel, aki beszámol tajvani élményeiről, az Oystat Magyar Központjának munkájáról, illetve azt is elárulja, hogy milyen különleges darabokon dolgozik most.

0: Start Rádió.
1: Itt tapasztaltál Tajvanban, mennyire mások az emberek, mennyire más a kultúra?
2: Nagyon, bizonyos tekintetben igen, de másrészt meg azért ők mégis egy infrastruktúrában, egy nyugati civilizációhoz képest talán még fejlettebb. Igen. Tehát, hogy azért az az ország, ahol a legmagasabb az egyfőre jutó mérnökök száma, meg a chipgyártástól kezdve mindenféle elektronikai eszközben nagyon élen járnak, tehát nagyon fejlett az infrastruktúra.
1: De a hagyományokat az ázsiai ember és nagyon őrzi.
2: Igen.
1: Hát ilyen szempontból bizonyára talán egy ilyen kulturális sok, és ha nem is annyira sok, de egy, szóval mindenképpen egy
2: gyönyörűség volt. Tehát egy álom, vagy egy varázsvilág. Tehát az, hogy az ember 12 órát utazik repülőn, és teljesen máshol kiköt a világnak egy, tehát hogy akkor észre, akkor tudatosul benned, hogy mekkora is ez a föld. Hogy 12 órán jövünk repülővel, és leszállunk, és teljesen máshol vagyunk. Most ez így banálisan hangzik, de igen. És nagyon jó volt. Tehát, hogy tényleg egy ilyen álom, mint hogy tényleg másik világba kerültem volna. Az emberek nagyon kedvesek voltak. Nem tudom, hogy ez annak szólt-e, hogy európaiak vagyunk, vagy, de szerintem egyébként is van.
1: Feltételezem, hogy egymás között
2: van, is. Valószínűleg. Tehát, hogy van egy ilyen belső fegyelmezettség, vagy egy ilyen. Tehát, hogy például csak egy ilyen apróság, hogy megjöttünk, és akkor mondjuk megyek egy mozgó lépcsőn, és azt vettem észre, hogy mindenki szépen jobb oldalt megáll, hogy aki nagyon siet, az balzsról előzhessen. És aztán most már ezt Pesten is láttam, hogy ez itt így működik nagyjából, de...
1: Kis fáziskésés,
2: de az előtt, amikor Pesten laktam, én ezt nem... Tehát akkor mindenki jobbra-balra dőlt a lépcsőn, és én is jobbra-balra dőlök, mert így szoktam meg. De aztán az ember beáll, vagy hogy a metróba, hogy megáll, és akkor ott szépen föl van festve, hogy tessék, ide kell állni, ha föl akarsz szállni, itt meg hadd szálljon le, aki le akar szállni, és akkor nincs az, hogy összeütköztök. Tehát, hogy ezek nagyon ki vannak építve, és azt éreztem, hogy ez nem egy ilyen rájuk erőltetett valami, hanem hogy érzik, hogy ez az ő országuk, és hogy ez mennyire fontos.
1: Egy belső igény alakul ki bennük, aminek aztán a társadalomnak egy bizonyos rendezettsége lesz az eredmény.
2: Vagy még egy apróság, csak hogy amikor a repülőtértől elmentünk a hotelszobánkig, a gurulós bőröndömet nem kellett megemelnem. Mert mindenhol, ahol lépcső van, ott rampa is van. Tehát, hogy, és ezt még Berlinben se tapasztaltam, tehát, vagy Prágában, tehát, hogy ennyire végig van gondolva minden infrastruktúra, hogyha ott végigmész, akkor, vagy akár egy kerekesszékes.
1: Hát, ha annyi mérnökük van, ugyebár,
2: hát
1: értelemszerűen.
2: Igen. Az emberek is tényleg nagyon odaadóak voltak. Például kerestem a szemüvegnek egy szemüvegtokot, nem vittem magammal a szemüvegtokot, és én szeretem, ha van nálam szemüvegtok, és hát bementem egy ilyen halálcsillag méretű plázába, és égen földön nem találtam szemüvegtokot, aztán hazafele láttam, hol lehet venni egyébként a metró állomáson, de mindegy, ez már utólag. És akkor megkérdeztem egy eladó nőt, hogy egy hölgyet, hogy hát, hogy hol lehet ilyen szemüvegtokot kapni, és akkor azt látom, hogy a kis retikűjéből veszi ki a szemüvegtokját, kiveszi a szemüvegét, és odaadja nekem. És mondom, hogy hát ne, hát én venni szeretnék. Hát láttam rajta, hogy vérig sértődik, ha nem fogadom el.
1: Nagyon érdekes.
2: Nagyon, és még a kendőt is benne, megvan mind a mai napig, gyönyörű szép. Vagy volt egy olyan is, hogy a rendőr, vagy valami biztonságőr volt, nem is tudom, a reptéren. Mikor ilyen kis automatával ugye lehet venni jegyet a különböző közlekedési eszközökre, de hát elsőre ugye nem sikerült megérteni, hogy mit ír az a gépezet, és akkor látta a rendőr messziről, és odajött, ott termett egyszer csak a semmiből, és nyomogatta a gombot, még talán valami pénzt is bedobott helyettünk, hogy tessék itt a jegyet.
1: Tehát rendkívüli segítőkészség.
2: Aztán volt egy
1: az
2: ilyen, ez annyira szeretem, hogy egy ilyen palackot vittem magammal, egy ilyen ásványvizes palackot, kifogyott, és a metroállomásnak a flaszterára leesett, veszem föl, keresem a szememben, hogy hol a kuka, de már akkor láttam, hogy egy kis nénike ilyen sárga mellénybe ott van, és veszi el tőlem, és viszi a kukába, mert hogy neki az a dolga, nem tudom, tehát, hogy fantasztikus.
1: Mindenképpen példaként is tekinthetünk erre a fajta emberi
2: előzékenységre,
1: igen.
2: Vagy figyelmesség.
1: Így van. Na most a Zoli Statra visszatérve, néhány éve te lettél a magyar központ elnöke. Ez milyen feladatokkal jár? Mit lehet tudni róla?
2: Elég sok adminisztratív feladat merül fel, főleg pályázatok kapcsán, hogyha sikerül egy-egy pályázatot megnyerni, van azzal tennivaló. 2021-ben például ott volt egy nagy kiállításunk a Margit-szigeten, a Margit-szigeti palackozóban. Ez nagyon jó volt, mert egyfajta ilyen debütálás volt, vagy nem is tudom, mert addig nem volt ilyen volumenű kiállításunk. És ennek azt a címet adtuk, az volt a címe, hogy nem nagy trúváj. És egyébként az Ávada Péternek volt ez az ötlete, ha jól emlékszem. A művészet és technológia, ez volt a tematika, és azt szerettük volna bemutatni, hogy az új technológiák, azok milyen hatással vannak az előd a művészetekre. Ezzel elég sok szervezési munka volt, meg utána a pályázati elszámolások, stb. Aztán ugye a nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása, tehát a nemzetközi eseményeken való részvétel, ez is egy nagyon fontos, de ezt már kevésbé feladatként élem meg idézőjelben, hanem ez egy öröm, tehát hogy én adminisztrációban nem vagyok egy zseni, viszont én nemzetközi szinten nagyon szeretek találkozni emberekkel, megbeszélgetni szakmailag, emberileg bárhogy, úgyhogy ezért is ez a Prága, amivel kezdtük, ugye ez is egy ilyen rendezvény volt. Ott is volt egyébként az magának az Oystatnak egy úgynevezett Oystat Hub, az angolul azt jelenti, hogy Oystat központ, és akkor ott rengeteg találkozó volt. Ez az Oystatnak az egyik fő
1: célkitűzése,
2: pontosan köszönöm, hogy szakemberek találkozzanak, mind a határterületek, tehát hogy a díszlettervező és a technikus találkozzon egymással, tegyék össze azt a szakmai tudást, ami van, illetve mindez nemzetközi szintéren is jön létre. És emiatt nagyon jó. Nem csak magánemberek, hanem szervezetek is tagjai a Magyar Oystatnak.
1: Hát ha valaki ebbe a vérkeringésbe szeretne bekapcsolódni, illetve ebbe az eszmecserébe, akkor bátran keressen meg benneteket.
2: Igen, igen. Volt most Pesten egy konferenciát márciusban, illetve decemberben is volt a Jurányiban, ami azt a nevet kapta, hogy most, mert mondd el, hogy most mivel dolgozol, most mi az, ami most szakmailag éppen terítéken van. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ki nem lenne kíváncsi arra, hogy a pályatársak mit csinálnak.
1: Hát, hogy ne. Igen. Akkor én is felteszem a kérdést, hogy most mivel foglalkozol, kedves Zoli?
2: Most az egyik, ami idén szeptemberben lesz, a Gyilkosság meghirdetve című Agatha Christie regénynek a színpadi
1: adaptációja.
2: Pontosan. Ez nagyon izgalmas, pont a téma miatt. Illetve a másik, amit most dolgozok, az pedig a Hunyadi Sándornak a Három sárkány című, ebből is film is készült egyébként, tehát ennek a színpadi adaptációját csinálom, ahol egyébként nagyon érdekes, hogy beszéltünk a Barokk Kulissza színpadról, hogy pont ez fog visszatérni megint. És azt gondoltam, hogy picit csavarjunk ezen a Barokk Kulissza színpadon, hogy maga a vizuális megjelenése ezeknek a helyszíneknek az olyan lesz, mint egy képregénybe. Tehát, hogy viszonyulunk egy ilyen Barokk Kulissza rendszert, idéző tér elrendezéshez, ugyanakkor szeretnék adni egy ilyen kis fűszerezés neki, hogy picit frissítsük ezzel a...
1: Egy kis modernkori jelleget.
2: Hát igen, bár most már képregény sem egy modern műfaj igazából, de valami olyan, amit azért a barokk színpadban nem szoktál.
1: Ami abban a korban nem volt jellemző.
2: Igen. És maga ugye a darab a 30-as évekbeli gentry világ, és kicsit a meseszerű az egész, ahogy viselkedik benne a főhős, és emiatt is szeretném ezt így picit megidézni.
1: Sok sikert kívánok hozzá. Zoli, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Egyed Zoltán díszlet és jelmeztervezővel, szcenikussal és látványtervezővel hallhattak egy interjút.
2: Köszönöm szépen.

0: Startrádió.
1: Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legföltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Szép szombat reggelt kívánok, a hétvég első napját is lendületben tartjuk. Jó reggelt a hétvégén is koránkelőknek, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel, rengeteg hasznos információval. Hamarosan köszöntjük például a névnaposokat és a születésnaposokról is szó esik, közben pedig jó dalokat játszunk a hétvég első napján.

0: csoda szép napindítást kívánok a Start Rádióval. Szerencsére a mai nap szombatra esett, méghozzá szeptember 26-ára, amikor is a Justinák a névnaposok, rajtuk kívül még a Cipriánok, a Cipriánák is köszönhetőek, úgyhogy ne felejtjék el megköszönteni őket, ha van ismerős.
1: Reggeli Start, Music Lab.

reggelt, ez a Start Rádió. Szeptember 26-a van a Justinák névnapja, őket innen is köszöntöm, akárcsak a ma születésnaposokat. Ők egy napon születtek, Ivan Pavlov, Nobel-díjas szovjet fiziológussal, aki a reflexeket kutatta. Lásd, Pavlov kutyája, ugye? Ezen a napon született T.S. Eliot, amerikai származású Nobel-díjas angol költő, drámaíró, kritikus. George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész. De ezen a napon látta meg a világot például Radványi Géza, Kossuth-díjas filmrendező is.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan 7 óra lesz, egyre közelebb a reggeli ébredés sokaknak, de bízom benne, hogy így a hétvégén azért senkinek nem kell rohanni. A következő órában is hozok hasznos információkat, nézzük majd a mai nap jelentős történelmi évfordulóit is, és persze közben hallgatjuk a jó dalokat.
1: Reggeli Start!
2: Music Latte!
1: Start Rádió!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldoda.hu oldalon. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt már 7 óra, a csodaszép reggelt kívánok szombaton is, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel a hétvégén. Hasznos információkat hozok ebben a 60 percben, mellette pedig csak a jó dalokat.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint, és a 60 grammos csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
6: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
5: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
6: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió. Képzeljék el, az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globálisan pedig augusztus a valahamért legmelegebb hónap volt. A globális átlag hőmérséklet augusztusban 16,96 Celsius fokot ért el. Ez 1,65 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet.

0: Ez a Start Rádió. Szeptember 26-a van. Ezen a napon 1777-ben Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba. Ekkor került a várba a jezsuita könyvtár is. Aztán ehhez a naphoz köthető érdekességekből lehet még válogatni. Például ezen a napon van a jemeni köztársaság nemzeti ünnepe a 60-as évek óta. 1985-ben pedig ezen a napon indult el 2 éves útjára a Szent Jupát, az első magyar vitorláshajó, amely megkerülte a földet.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel, hamarosan bizony 8 óra lesz. A következő órára hozok aktuális információkat, érdekességeket, úgyhogy érdemes a Starttal maradni. Jó reggelt!

0: 8 órát is elhagytuk, szombat reggel sincs egyedül a Start Rádió önnel tart, akkor is, hogyha dolgozni kellene, amit tudom, hogy nagyon-nagyon nehezükre esik hétvégén, vagyunk így ezzel párom, de jó zenéket hozok, amikkel egy picit jobban telhet a munkaidő, kitartást kívánok, és persze jó reggelt a most ébredőknek!
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipit a 7 Days csak 165 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

Ez a Start Rádió. Jó reggelt kívánok! A természetjárás nem csak kikapcsolódás, hanem bizony felelősség is. Ne szemeteljünk, ne szedjünk le növényeket, és ne zavarjuk meg a vadállatokat. Maradjunk a kijelölt ösvényeken, mert ezek védik a természeti értéket, és persze minket is biztonságban tartanak. Ha kutyával megyünk, csak ott engedjük le a pórázról, ahol ez megengedett. Használjunk csendes hangot, és véletlen se úgy menjünk az erdőbe, hogy bömböl a Bluetooth hangszóróból a diumdisum. Hát azért ezt a természetjárók nem szokták kedvelni. Reggeli Start. Music Lab.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a természetjárásról beszélgetünk ma is. A természetjárás élményét pedig nagyban befolyásolja ugye az időjárás, így indulás előtt mindig nézzük meg az előrejelzést, és készüljünk az esetleges változásokra. Egy napsütéses reggel délután 4-re simán hűvössé és csapadékossá válhat, ezért is érdemes akár egy kis táskába mindent megkészíteni, vinni egy vékony esőkabátot, sapkát és naptejet persze.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Hamarosan 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap jövök, reggel 6 órától tölthetjük együtt az időt. Jó hétvégét kívánok!

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Ma is vessük bele magunkat a munkába együtt, a délelőtt következő két órájában rádiózhatunk együtt, a jól megszokott módon. Nem sokára hozom az érdekességeket, nyitjuk a mai kalendáriumunk ablakát is majd.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
2: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
2: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
2: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szólítva. Néhány érdekesség a mai napi események közül. 1969-ben a Beatles az Egyesült Államokban kiadta az Abbey Road című albumát, amely később ikonikus státuszt ért el. Az Amerikai Egyesült Államokban pedig létrejött a Federal Trade Commission, a fogyasztók jogait és a piaci versenyt felügyelő hivatal 1914 eme napján. Ezek voltak a mai érdekesebb történések, most pedig vissza a dalokhoz.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól a mai névnaposokról. Természetesen ezúttal se feledkezünk meg. Boldog névnapot a Páloknak és a Justináknak, ők a mai nap köszöntöttjei. Isten éltesse mindenkit, én pedig itt vagyok a következő órában is sok jó dallal.

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. Vegyük lazán a nap első felét is, ezért vagyok hivatott hozni a jó dalokat és az érdekességeket. Elsőkerre pedig az egészségünkre fókuszálunk. Rádiózunk együtt a folytatásban is.

fighting.

0: Sok zene és még több a Start Rádió, a napiraza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Ha sok időt töltünk zárt helyeken, irodában vagy lakásban, ügyeljünk a levegő minőségére. Szellőztessünk gyakran, hogyha tudunk, használjunk párásító eszközt, hogy ne legyen túl száraz a levegő. Ez segít megelőzni a légutak irritációját. Továbbá, ha zenehallgatás vagy hangos esemény van a napunkban, korlátozzuk a hangerőt, pihentessük a fülünket, hogy ne terhelődjön túl. Az alvás minősége is mindig sokat számít, legyünk tudatosak abban, hogy ne legyen túl fárasztó a nap ha végére. Ha tehetjük persze. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól. Ennek a végéhez futottunk most ki. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt 2 órát. Holnap is jelentkezem ebben az idősában. Minden jót kívánok, jó rádiózást! Sokat!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 25-e péntek, déli 12 óra van. Évtizedes munkát ismertek el a Békés Csabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békés Csabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békéscsabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békéscsabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátett, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a békéscsabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját.

formátumában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békéscsabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épértelmű, egyéb sajátos nevelésigényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felső oktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békéscsabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békés Csabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békés Csaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békés csabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békés Csaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békés Csabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. liget futást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Czvak József Technikum tanuló azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békés Csabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diáksport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzli szelettel jutalmaztak a szervezők. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

tart rádiós hangzene, és még többen pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Kérek egy pörkös dalt a páromnak küldeném, mert végre együtt vagyunk itthon egy szombaton, és remélem ma nem sietünk sehová. Köszi, Gábor!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió. Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
7: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

Ez a Start Rádió, sok zenei, és még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek a zenei kérések a rádió weboldalán. A következő üzenet van itt előttem, sziasztok! Lenne egy kérésem, az anyukámnak küldöm, szeretettel, aki mindig mellettem áll, és bármit meg lehet vele beszélni. Kívánok neki nagyon szép szombatot. Köszi, Niki!

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is, még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünk közé érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, a barátnőimnek küldök egy dalt, akik már reggel óta szervezik a mai programot. Lányok, készülődjetek, mert ebből még jó kis szombat lesz.

0: a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 26-ához értünk a naptárunkban, szombat van. Ne felejtsék el felköszönteni Justina nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Serena Williams, amerikai teniszbajnoknő, de ma ünnepel Linda Hamilton, amerikai színésznő, és Brian Ferry, angol énekes, zenész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió sok zene, és még több benne, pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a déli észlelet nyugaton és északnyugaton élénk olykor akár erős lökések is érhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban holnap 21-25 fokot mérhetünk.
1: Start Rádió. Start.

0: Szeptember 26-a szombat van, nézzünk egy-két érdekességet a mai napból. Például 58 évvel ezelőtt ezen a napon $150 büntették a Rolling Stones gitárosát Brian Jones-t marihuana birtoklása miatt. 66 évvel ezelőtt ezen a napon először tartottak televíziós elnökjelölti vitát az Egyesült Államokban. 41 évvel ezelőtt ezen a napon indult el 2 éves útjára az első magyar vitorlás hajó, mely megkerülte a földet. És 53 évvel ezelőtt ezen a napon először repült a Concorde Washington és Párizs között. Az út 3 óra 33 percig tartott. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, a legkisebb tett is sokkal előbbre visz a legnagyobb szándéknál. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották, mindenkinek további szép hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom.

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Jó hétvégét mindenkinek ebben az órában. Hozom a Six and Banshees dalát. Itt lesz a Kiss Them From Me. Hallhatjuk majd Jacko-tól a Beat It című dalt. Érkezik a Spin Doctors, LSO-tól a Remedy és a U2-tól a Pride. Kellemes délutánt. Hallgass a Startot. Most jön a Kiss és a Crazy Crazy Night.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint, és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
4: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy új kutatás szerint nem csak cukik, de komoly párkapcsolati fegyverek is lehetnek, a kis sárga fejek meg szívecskék, vagyis az emojik. A Texasi Egyetem kutatói 260 ember teszteltek, és kiderült, hogy ha az üzenet végére odabigyeztettünk egy smiley-t, az mélyíti a kapcsolatot. Vagyis a jó reggelt és egy kávé emoji meg egy mosolygós fejecske, az jobban működik, mint a sima jó reggelt szöveg. Főleg, hogyha nem akarod, hogy a másik azt higgye, megsértődtél, mert elfogyott a tej. A kutatók szerint az emojik segítenek kifejezni azt, amit a szöveg néha nem tud, és nem csak az arcocskásak. Akár egy szelet pizza, vagy egy kis házikó is megteheti hatását, ha passzol a beszélgetés, az a lényeg, hogy érzelmet visz a csetbe. És a legjobb, mindegy hány éves vagy, férfi, nő, kutya vagy papagáj, az emojik mindenkinél működnek.

Ez tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. A következő 5 évben akár 1 millióval is több klímaberendezés kerülhet a hazai otthonokba. Ez azt jelenti, hogy 2030-ra már 2,4 millió légkondit duruzsolhat az országban. Szóval a Mavir szerint a klímák száma úgy szaporodik, mint a jégkockák egy koktélos pohárban. Budapesten már most a lakások több mint harmadában működik légkondi, de a Balaton környékén még ennél is melegebb a helyzet, ott szinte minden házban zúg valami. A hegyvidéki megyékben viszont még mindig a természetes hegyi klíma a menő, és ami érdekes, egyre többen nem csak hűteni, hanem fűteni is klímával próbálkoznak, főleg azóta, hogy az energiaárak olyan kiszámíthatatlanok, mint a tavaszi időjárásról. Szakértők azt tanácsolják, hogy ha klímát veszel, akkor ezt ne az utolsó pillanatban, amikor már 37 fok van árnyékban, figyelj az energiahatékonyságra, a zajszintre, meg akár legyen bifis a vezélés, mert annál nincs menőbb, mint amikor távolról bekapcsolod a hűvöset, mielőtt hazaérsz a munkából. Szóval, ha jövő nyáron is emberi formában szeretnél túlélni, akkor ne a ventilátor tuningold, a klíma lehet a barátod.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hívvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben a szükséges antikorrupciós feltételeket. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizet. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. 10-ből 7 magyar választó szerint központilag és rendszerszerűen szervezett volt a korrupció az előző kormány idején, derül ki a Median legfrissebb közvéleménykutatásából. A megkérdezettek 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában a volt miniszterelnök strómanjai voltak. A válaszadók többsége 53%-a a maffia állam kifejezéssel írta le a rendszert. A felmérés szerint a fiatalok 82%-a tartja nagyon nagy mértékűnek a korábbi visszaéléseket. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 percen, Aracki Zoltán vagyok. Sziasztok! Elstart a 98.4-en, ahol ebben az órában jön a KLF. Itt lesz a Last Train to Transrental. Az Oasis-tól a She's Electric, a Tenacious D és a Baby One More Time, valamint a Roxette-től a The Look. Kellemes délutánt, jó hétvégét! A starton jön a Yes and the Plastic Population. Itt a The Only Way is Up.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
5: sok a zene, és még több.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van, aki rekordot dönt futásban, van, aki biciklizésben, és van, aki egy nap alatt 5887 kilométert vonatozik. Egy kínai férfi, Tung Wang úgy döntött, hogy ha már szereti a vasutat, akkor csinálja nagyban, és tényleg nagyban csinálta. Reggel 7.53-kor felszállt a Szentzseni vonatra, és elindult egy 24 órás sín maratonra. A nap végére bejárta a fél Kínát, átrobogott Peking, Shanghai és még jó pár városon, mire végül Yipinben leszállt a szerelvényről, mindössze 40 másodperccel a 24 óra lejárta előtt. És a végeredmény 5887,76 század kilométer Guinness rekord. Ez átlagban egyébként 245 kilométer óránkénti sebességet jelent, vagyis hogyha Magyarországon próbálná meg ugyanezt, hát legfeljebb a keleti Békéscsaba megjutna, mire lejárna a nap. Érdekesség, hogy az első ilyen rekordot 1992-ben állították fel, akkor csak idézőbe téve 2842 kilométer volt a csúcs. Azóta 9-szer döntötték meg a rekordot, az utóbbi 3-szor pedig mind Kínában. Nem véletlen, ott a vonat gyorsabb, mint nálunk mondjuk a wifi. Szóval Tung Wang mostantól hivatalosan is a világ legnagyobb vasútfanatikusa.

Elstart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Lehet, hogy véget ér a fapados podgyász, para korszaka, és jön az ingyenes kézi podgyász aranykora a repülőgépeken. Az Európai Parlament ugyanis megelégelte, hogy minden repülés előtt méricskéljük a táskát, mint egy olimpián, hogy belefér, nem fér bele, fizetek, nem fizetek, és mire felszállnánk már, el is ment a nyaralási kedv. Az új tervezet szerint minden utasnak járna egy 7 kilós kézi podgyász ingyen, amit a nagyobb táska mellett még egy kisebb hátizsákot vagy retikot is felvihet a fedélzetre. Magyarul végre nem kell választani a fogkefe és a papucs között. Persze a légitársaságok most nem éppen örömtárcot járnak, azt mondják, hogy ha ingyen lesz a kézi podgyász, akkor majd a jegyeket drágítják, de a szabály káoszra is gondol, hogyha nincs elég hely a fedélzeti csomagtartóban, a légitársaság köteles lesz ingyen letenni a csomagodat a raktérben, nem fogják pluszban lenyúlni a pénztárcádat, csak azért, mert más előbb szállt be. Még azért nincs végleges döntés, de az irány egyértelmű, egységes, utasbarát szabályokat akarnak egész Európában. Szóval lehet, hogy hamarosan új korszak kezdődik, ahol a reptéren végre nem a mérlegen izgulunk, hanem azon, hogy hova ültet a rendszer. Yeah!

0: make up your mind. Who knows what tomorrow might bring? Violence, destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away.
1: The world keeps spinning around.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Áristop azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs leszerelési hullám a rendőrségnél, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ORFK adatai szerint június 1-e és szeptember 22-e között 288 rendőr szerelte az állományból, miközben 434 korábbi kollégájuk nyújtott be visszavételi kérelmet a testülethez. A hatóság hangsúlyozta, a távozók száma nem mutat kiugró értéket, a rendőrség pedig elkötelezett a hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás mellett. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttércégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
4: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több a Recki Zolt. Amikor nem sokára jön a Bon Jovi-tól a Keep the Faith, érkezik a New Order és a Regret, a Bad Boys Blue, hallatjuk az Ace of Base-t és a Take That-et is. Kérdemes délután hallgassátok a Startot, kiváló dalokkal és érdekes információkkal jelentkezünk. Jason Donovan-nal folytatjuk, szóval az End of a Night.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
5: Sok.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most kapaszkodj meg a bőröndödben, mert itt egy új utazási őrület, amitől még a légitársaságok is csak pislognak. Egyre többen vannak ugyanis, akik egynapos külföldi nyaralásra indulnak, jól hallottad, reggel felszállnak a gépre, napközben bejárják a várost, este meg már otthon alszanak a saját párnájukon. Az egyik világrekorder ebben a sportágban egy amerikai TikTok sztár, Kevin Droniak, aki New Yorkból egyetlen nap alatt megnézte már Rómát, Párizst, Izlandot, sőt még a gízai piramisokat is. Nettó 12 órás városnézés, nulla alvás és kb. 650-1200 dollár költség, de szerintem megéri, mert idézem, őrültebb dolog a kanapén ülni 6 órán át és nem menni sehova. Az élmény garantált, bár a szállás és az alvás kimarad a programból, tehát ez az utazás nem a pihenni vágyoknak való, hanem azoknak, akik szerint a jetlag is csak egy újfajta koffein.

98.4-en, ahol sok a zene és még több, és most veszek egy nagy levegőt. Egy új kutatás szerint annyira egyedi a légzésünk, hogy akár 96,8%-os pontosággal be lehet azonosítani minket, csak az alapján, hogy hogyan szívjuk be és fújjuk ki a levegőt. Magyarul nem csak az új lenyomatod, de még a szúszogásod is elárul, hogy ki vagy. A kutatók 100 fiatalra tettek egy apró, viselhető kütyűt, amit 24 órán át figyelte, milyen erővel jön ki a levegő az orrjukaikból. Aztán az adatokat egy algoritmusnak adták, ami később mindenkit felismerni tudott a légzés alapján, még 2 évvel később is. A rendszer annyira okos, hogy még azt is kiszagolta szó szerint, hogyha valaki alszik, stresszes vagy csak épp nyugodtan levegőt vesz. És ha ez nem lenne elég, a légzésből a testtömegindexre, meg a kognitív állapotra is tud következtetni. Nem semmi. Most persze még nem használnák rendőrségi azonosításra, elég furán is néznek ki, hogyha a jövőben a reptéren nem az útleveledet, hanem mondjuk az orrjárataidat kérnék az ellenőrzéshez.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Freddie Mercury dalát hozom, hiszen ő azért nem csak a Queenben dolgozott, hanem szóló lemezt is adott. Jön az I Was Born to Love You, aztán hallatjuk majd Ava Max-tól a Kings and Queens-t, jön Tom Jones és Melissa T, valamint Jimmy Somerville egy dala. Kedves délutánt, hallgassátok a Startot a folytatásban. Itt az Erasure-től a You Surround Me.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.
3: Még több.
0: És még több.
1: Start Radio.

Budapest Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most jön a gyümölcs tálak forradalma. Kérem szépen, hogyha eleged van abból, hogy a banánjait két nap alatt úgy néznek ki, mintha megjártak volna egy trópusi vihar utáni diszkót, akkor itt a tökéletes banán élethack. A titok egyszerű, de zseniális. Akaszt fel a banánokat. Nem vicc, nem a tálban kell érlelni őket, hanem lógatva. Egy kampó, egy banán akasztó, vagy egy kolbász kampó, vagy akár egy bátor konyhai szög, és már is megmentetted a sárga barátokat a korai barnulástól. És hogy miért működik? Mert a banán etilingázt bocsát ki, ami gyorsítja az érést. Hogyha a gyümölcsök egymásnak nyomódnak a tálban, ez a gáz ott ragad, és hamarabb jönnek a barna pöttyök. Ha viszont lógva tárolod őket, akkor szabadon áramlik a levegő, nem nyomódnak, nem rohadnak, csak szépen elegánsan érnek meg, mint egy borospince lakói. És még valami, ne ragd hűtőbe. A hideg tönkre teszi a héjat, ami gyorsan megbarnul, miközben a belseje még kemény, mint egy téli alma.

Házas tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Arecki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadőr György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakó András köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalomhasználatra van szükség. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Startrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

vagy szürke taxivá, az üvegajton túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 25-e péntek, déli 12 óra van. Évtizedes munkát ismertek el a Békés Csabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békés Csabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békés Csabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békés Csabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátett, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a Békés Csabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégák. Álltak. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett Békési Népi Építészeti Tanácskozás központjában. A Békés Városi Művelődési Központban csütörtökön indult háromnapos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor Békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossá válás és a szak